0: etie for sinie utie okay
1: oh okay sabanu nyansasem afutusem egunindisem enkurahye sem ne abotoye mu sem de a nyamesem onwa ne sesa utie no ubunse wakoma atoyem sefom.